0: Jó estét kívánok, köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit május 23-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel. Kellemes időtöltést kívánok. Mondom a mai tartalmat röviden. A horvát igazságügyi minisztérium visszaállítaná az életfogytiglani börtönbüntetést. Magyarország új miniszterelnöke bejelentette, hogy kormánya visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépési szándékot. Horvátország egyre több vizet veszít, akár 52%-a is eltűnik, míg a fogyasztókhoz ér. Ingyenes szűrővizsgálatok a Pajzsmirigy világnapján, és Kácsfaluban emléktáblát avattak.
1: Híreink következnek.
0: Egy középiskolás fiú meggyilkolása arra késztette az igazságügyi minisztériumot, hogy jogi változtatásokat jelentsen be, beleértve a legsúlyosabb bűnözők életfogytiglani börtönbüntetésének bevezetését. Az elképzelést Iván Turudics főügyész is támogatja, aki rámutat, hogy az Európai Unió mindössze 2 tagállamában nem létezik ilyen büntetés. A bűncselekmény, amely egész Horvátországot sokkolta, tovább rombolta az állampolgárok intézményekbe vetett bizalmát. A legfelsőbb bíróság újonnan megválasztott elnöke, Mirta Matić elmondta, szándékában áll helyreállítani az igazságszolgáltatást, mondván, hogy azt nem szavakkal és ígéretekkel kell, hanem látható és valódi változásokkal. Magyarország új miniszterelnöke Magyar Péter pénteken bejelentette, hogy kormánya visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépése vonatkozó szándékot, amelyet tavaly fogadott el az Orbán Viktor vezette előző kormány. 2002 óta a hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság a legsúlyosabb bűncselekmények, például a népirtás, a háborús bűncselekmények és az emberiség elleni bűncselekmények ügyében folytat eljárást. Orbán Viktor volt miniszterelnök, a lépést Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök tavaly áprilisi budapesti látogatása során jelentette be, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság köröz a palesztinok ellen elkövetett állítólagos háborús bűncselekmények miatt. Horvátország évről évre egyre több vizet veszít. A vízügyi tanács jelentése szerint a nem bevételt hozó víz, azaz a fogyasztókhoz vezető úton elvesztett víz 2024-ben elérte a teljes kitermelt víz 52%-át. A 2024-es vízügyi ágazat helyzetéről szóló jelentés szerint több mint 528 millió köbméter vizet bányáztak a közműellátó rendszerben, míg a felhasználóknak körülbelül 256 millió köbmétert számláztak ki. A 272 millió köbméteres különbséget, azaz 52%-ot nem bevételt hozó vízként tartják nyilván. A horvát Pajzsmirigy Betegségek Egyesülete ma a zágrábi Cvjetni téren előzetes értesítés nélkül megelőző Pajzsmirigy ultrahangvizsgálatokat szervezett, a polgárok pedig a tünetekről, a diagnosztikáról és a Pajzsmirigy rendellenességek kora is felismerésének fontosságáról beszélgethettek az orvosokkal. Az akció egy megelőző testvizsgálat, amelyet a Pajzsmirigy világnapja alkalmából tartottak. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, ma Indiába érkezett, hogy megerősítse Donald Trump elnök fellépése által megrongált partnerséget, és javítsa a kapcsolatokat Új-Delhi riválisaival, Pakisztánnal és Kínával. Miután leszállt Kalkuttában, a római katolikus Rubio meglátogatta Teréz anya által alapított humanitárius szervezetet és a vallási csoport központját. Ma pedig Új-Delhiben Narendra Modi indiai miniszterelnökkel találkozott.

0: Ünnepélyes keretek között avatták fel Kácsfaluban a világhírű orgonaépítőmester Angszer. Amelyből Európa egyik legjelentősebb orgona készítője indult el. Az ünnepségre Magyarországról is érkeztek vendégek, köztük családtagok, kutatók, egyházi és közéleti szereplők. A program Harsona szignállal kezdődött az Angszer szülőház előtt, majd Mlinárevics Daniella, a Jágodnyák járás előjárója és Magdó János, Magyarország eszéki főkonzulja közösen leplezték le az ötnyelvű emléktáblát. Szent Péter püspök és Almási Róbert atya, a Gyakó eszéki főegyházmegye horvátországi magyarokért felelős referense megáldották a táblát. Angszer Mária az orgonaépítő dédunokája felidézte. Az Angszer család ma már az öt kontinensen él szétszórva, mégis igyekeznek ápolni közös örökségüket.
1: Angszer Józsefnek 25 unokája volt, úgyhogy igen népes család vagyunk, sajnos eléggé szétszóródva az öt kontinensen, de szeret összejönni a család már, aki ideér, úgyhogy most is igen sok helyről érkeztek családtagok. Hát én már nagyon sokszor, van, aki először van, de 2000-ben itt van velünk dr. Szilágyi Sándorné, dr. Zsolt Nyúra, halkan mondom, 86. évét taposó orvos, aki 2000. augusztus 10-én Drávaszabolcsról biciklizett ide, felfedező útra. És azóta indult meg a rokonságnak, a kutatóknak a nagyobb idejárása. Ő volt az első fecske. Na most megdöbbentő volt, hogy a dédapám, aki 1918-ban halt meg, az ő halála után véletlenül éppen 100 évvel találkoztunk az eszéki magyar iskolában Angszer Baras Tündével, aki a mai napnak a szervezésében igen nagy szerepet játszott, és hát végül is ő moderál is a műsor során. Egyszerűen mi a húgommal mentünk az eszéki levéltárba kutatni, és a Andocsi János iskolai igazgatót előtte megkértem, hogy csináljon már egy lyukasórát az Angszer Tündének, hát ott is van egy Angszer, és semmit nem tudunk róla. Na most azóta a harmadik közös publikációnknál tartunk Tündével. Ezek Angszer kutatások, hát amúgy én tanult mesterségem szerint hidrógus mérnök vagyok, de a Janus Pannonius Múzeum tavalyi évkönyvében egy öttárszerzős tanulmányunk jelent meg, az Angszer József szülőfaluja és Angszer emlékek Kácsfaluban címmel. Előttkor még fölmerült az is, hogy Drazsen Kusen társszerzőnk lesz, de aztán megbeszéltük egyszer, amikor itt tartottunk Tündével közösen vezetést a faluban, Angszer emlékek nyomán, a nemzetközi konferencia előtt egy héttel, hogy az igazgató úr inkább az eszéki Angszer emlékeket fogja kikutatni, és szétválasztottuk a témát, ami szerintem jó megoldás volt.
0: Milyen érzés, hogy felmenőinek munkásságát ilyen nagy becsületben tartják még mindig?
1: Hát természetesen jó érzés. Nekem édesapám, nagyapám is orgonaépítő volt, Angszer Imre, Angszer Oszkár. Engem már csak a fogantatásom köt a pécsi Angszer orgonagyárhoz. Mire megszülettem, aput elhurcolták a klerikális iparért börtönbe. Nem volt könnyű sorsa a család legtöbb ágának.
0: Az ünneplők között volt Zag Gábor, Pécs alpolgármestere, aki kiemelte a kulturális örökség új generációkkal való megismertetésének fontosságát.
2: Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma Kácsfaluban, és közösen ünnepelhetünk, és közösen emlékezhetünk. Ez az emléktáblaavató úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára kiemelt fontosságú, hiszen egy olyan kulturális örökségnek állítottunk ma emléket, mely nem csak itt a környéken, de egész Közép-Európában kulturális jelentőséggel bír. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy közös feladatunk kell, hogy legyen, hogy az új generációknak továbbadjuk ezt a kulturális örökséget, és tovább éltessük bennük a kultúra szeretetét.
0: Pécset hogyan őrzik Angszer József emlékét?
2: Van egy Angszer emlékművünk a Zesze Tamás utcában, illetve több orgona is őrzi gyakorlatilag az ő emlékét. Több templomunkban, például a pécsi zsinagógában van az első Angszer orgona, amit szerintem sokan nem is tudtak nagyon sokáig. Még azt elmondanám, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az Angszer örökségről folyamatosan éltessük, és nagyon hálás vagyok azoknak,

0: csoportként jelentkeztek a kedves kollégák, mindenki mondott mindenféle ötletet, és végül Kalányos Ferenc szakoktató, egésző szakoktató volt ez, aki összefogta, és a különböző ötletek alapján a diákok segítségével készítették el ezt a szerintem nagyon szép és maradandó emlékművet. Mi ezt 91-ben vettük fel Jánfszer Józsefnek a nevét, és mi a családdal azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és mint ahogy a beszédemben is mondtam, példakép lehet a diákjaink előtt, nem csak abban, hogy igenis tanulni kell, hanem a becsületes, tisztességes, pontos, precíz munka is mindenképpen nagyon fontos.
1: Iskoláról Dióhéjban mit kell tudni?
0: Iskolánk négy ágazat szerint iskolázza be a tanulóit, most már ugye nem szakmák szerint, és főleg a gépészet, illetve a specializált gépjármű gyártás ágazat. Hát a gépészetben olyan ágazatok vannak, mint hegesztő, gépi forgácsoló, CNC programozó. A specializált gépjármű gyártás ágazat az az autó szakmák, az autószerelő, járműfényező, karosszíralkatos, van egy elektronika, elektrotechnika szakmánk, abban a villanyszereket képezzük, és a egyetlen kreatív szakmánk, az pedig a divatszabó. Valamennyi ágazatban nagy sikereket értünk el, és hogy dicsekedjek az idei két nagyszerű eredményünkkel. Egy CNC programozó diákunk lett az országos versenyen első helyzet, és ilyen még nem volt. Hegesztő szakmában, szintén a mi diákunk lett első helyzet, akiről annyit kell mi tudni, hogy lány. Úgyhogy ez nagyon nagy büszkeség számunkra, és ők úgy érzem, hogy megfogadták a tanévkezdés előtt szokásos beszédemben, szoktam mondani, hogy mindenki azzal tűnjön ki, hogy minél jobban sajátítsa el az által tanult szakmát, és hogy elmondhassa majd magáról, hogy igenis ő a legjobb az osztályban. Hát ez a két tanuló ez nagyon megfogadta, és gyönyörű eredményt ért el, úgyhogy büszkélkedünk is velük.

0: időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan napos volt az idő, mérsékelt légmozgásban a nappali hőmérséklet 27-28 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 24 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 47%, a légnyomás értéke 1024 hektopaszkál volt. Holnap nem változik számottevően az időjárás, napos, meleg időben lesz részünk, és ez várható a következő napokban is. Horvátországban május utolsó dekádjában ugyanis az átlagnál melegebb időjárás várható. A csúcspont kedden lesz, amikor az ország belsejében egyes helyeken 30 Celsius fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Figyelmeztet minket az Állami Hidrometeorológiai Intézet. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!